0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn, fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia Pete.
4: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.